Leila. Nem is jár a falban. Nem? Hát a szót lehet, hogy halni. Nem is. Nem is viseli a lábhatét. Valahogy szabad.